Nihásoták ott déjvát enszúten, len iszandegú aukedám. Nisávi ernaiz, mikel lengusú, gendun gucsi gora bedám. Baietz erantzun baietz, ta egin ondoren papera. Zein zan Xavier, ta zein zan Mikel,